Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le

0: Hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: kissfm.hu.
1: Aki át mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb az, mint

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval, hogy a szomályán meg kell a csatok vele.

0: is történik? Kezem az ég.
1: A bling.
0: A komám. A címbim. Ja, az nem, az nem, az
1: New School.

0: nem pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is basefm.hu.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Hip Hop, R&B, Bass, okay, Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Kivezetik a benzinás toppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsnék Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen, csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Gödöllőn találkoztak a V4-ek, szintet lépett az egészségügyi minőség ellenőrzés, elszíneződött a szimvapatak, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra egyeztettek a visegrádi négyek. A gödöllői alkalmon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcs találkozók előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez a nemzetközi közösség támogatását szeretnék megszerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az összefogás erősítésére helyezik a hangsúlyt. Górcső alatt az egészségügy, új minőség ellenőrzési hatóság jön létre az ágazatban. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet vizsgálja majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat, valamint összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár a jövőben valódi biztosítóként működik majd. Narancssárga lett a szimvapatak. Tócentai József a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. Állítólag a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás, emiatt került vasoxidos víz a szimvába. A szennyeződés károkat okozott a vízi élővilágban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a rozé borokat fogjuk ellenőrizni.
1: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szerda reggelt minden hallgatónak. A mikrofonnál RP, kezdjük meg a mai 4 óránkat egy hazai klasszikussal, Majka Curtis, BLR, belehalok, indul.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber 0620-96-499-99, így tudtok nekünk üzenni, illetőleg minket hívni. 6,4 milliós, nagyjából egy éve debütált, ilyen VG részműves, nagy sikerük.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben a GNX albummal Kendrick Lamar nem csak a nyugati parti hiphopot emelte még magasabb polcra, hanem az egész amerikai rappet, és a tengeren túlon is nagyon sokan szeretik ezt az albumot és a következő dalt. Beívta a csodálatosan szép SZA-t, és összeraktak egy ilyet, Latter. Ez pörög itt a 96.4 BSFM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Kivezetik a benzinás toppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tisza párt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
4: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
3: Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen, csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Kellemes reggelt, szuper napot mindenkinek. Megyünk tovább egy visszatérő hazai duóval. Jó pár évig csinálták, aztán 2026-ban úgy döntötték, hogy újra kezdik, legtöbbünk legnagyobb örömére, hiszen olyan dalok születtek, mint például a most következő Diaz Menta, és jön tőlük a Méreg. Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: nehéz közlekedés.
1: Szuper szerda reggelt és biztonságos közlekedés minden Bécsesnek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Útszűkületre kell készülnötök a 19. kerületben Kispesten, a Bátori utcában, amely közelesik az Üllői úthoz. Ha erre van dolgotok, hasznos ez az info. Jön Sleepy Hello gombója és a nagy sikerű Anxiety itt a 96 Bécsefemen.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass. Bass FM.
2: Somebody's watching me. It's my anxiety.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en, már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.
2: Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Gödöllőn találkoztak a V4-ek, szintet lépett az egészségügyi minőség ellenőrzés, elszíneződött a színvapatak, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra egyeztettek a visegrádi négyek. A gödöllői alkalmon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcs találkozók előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez a nemzetközi közösség támogatását szeretnék megszerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az összefogás erősítésére helyezik a hangsúlyt. Górcső alatt az egészségügy új minőség ellenőrzési hatóság jön létre az ágazatban. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet vizsgálja majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat, valamint összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár a jövőben valódi biztosítóként működik majd. Narancssárga lett a színvapatak. Tóth Szántai József, a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. Állítólag a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás, emiatt került vasoxidos víz a színvába. A szennyeződés károkat okozott a vízi élővilágban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
4: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a rozé borokat fogjuk ellenőrizni.
3: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Pénzközlekedés.
1: Szenzációs szerdát és mindenkinek szuper napot, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a 10. kerületben, Kőbányán, a Jászberényi út szerviz útján, ha valakinek épp itt akad dolga, ez az info jól jöhet. Jön Hanumankind Kolmi közöse és az indiai Dozer, illetőleg most már lassan nem is TGV, hanem űrrakéta, jön a Big Dogs, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop,
3: R&B.
1: Éjjel-nappal 96.4
3: Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Young Fly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Tovább tart a hőségriadó. Változik a közterületi plakátolás szabályozása. Újabb gripenek érkeztek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Velünk marad a kánikula, meghosszabbítják a hőségriasztást. Mától péntek éjfélig továbbra is másodfokú riasztás lesz érvényben. Szombattól jövő kedd éjfélig az országos tisztifőorvos harmadfokúra emeli az intézkedést, mert az eddigieknél is magasabbak lesznek a nappali csúcs hőmérsékletek. A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet a következő napokra jellemző extrém melegre, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. 6 embert vett őrizetbe a NAV, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntető eljárásban. Korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, és több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányról van szó. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Szigorúbban veszik a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, ahogy a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is, amely egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. Újabb rendőrségi razzia lesz hétvégén. A BRFK fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére. A célja a jogsértések megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Bővül a Magyar Honvédség légijármű flottája, újabb gripenek egészítik ki a járműállományt. A két harcászati repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták a svéd gyártmányú modelleket, egyúttal pedig a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is megünnepelték. Az új típusokkal együtt már 18 gripenje van hazánknak. Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen, csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Dancehall kategóriába tartozik, de azért van ott más elem is. Folyamatosan növekszik a megtekintése, nagyjából havi 1 milliósra lehet taksálni. Jön a gyönyörű Shenzhia és a Bossap. Na gyerünk, Hugi, mutasd meg, mit tudsz.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, tawo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Mindenkinek kellemes szerdát, Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel, hogy mire figyeljetek a mai nap folyamán. Korlátozásokra kell készülnötök a 7. kerületben, a Madács Imre tér környékén, úgyhogy ha itt terveztek haladni, erről mindenképpen jó, hogyha tudtok. Jön BSV, és bár szavakkal mondják el, a dal címe az, hogy szavak nélkül. Ez pörögít a kedvenc rádiótokban.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.
4: Nézd

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Tamás Bastian nagyot rúgott a saját karrierjén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B Hip Hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Megszűnik a benzinárstopp. Változtatnának a volt államfői juttatásokon. Fizetős lesz a MOHU szolgáltatása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szerdát és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, ellátogatunk a dzsungelbe. A videóklip nem feltétlenül adja vissza a dalnak a címét, na de hát a művészet, ettől művészet. Érkezik nálunk Schwarz Ady, vagyis Beton Hofi, és tőle is a Bagira, és kiderül a klipből, hogy egy korzába hányan férnek be. Ez pörög itt Maxon a Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Sajnos már úgy néz ki, hogy egyelőre nem mostanában fognak újra együtt dolgozni, viszont annó ilyen dalok születtek. Rihanna, Drake, Jenna Work, itt a Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Gödöllőre érkeztek a V4-ek, újabb egészségügyi hivatal létesül. Narancssárga lett a színvapatak, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra egyeztettek a visegrádi négyek. A gödöllői alkalmon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcs találkozók előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez a nemzetközi közösség támogatását szeretnék megszerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az összefogás erősítésére helyezik a hangsúlyt. Górcső alatt az egészségügy, új minőség ellenőrzési hatóság jön létre az ágazatban. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet vizsgálja majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat, valamint összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár a jövőben valódi biztosítóként működik majd. Narancssárga lett a színvapatak. Tóth Szántai József, a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. Állítólag a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás, emiatt került vasoxidos víz a színvába. A szennyeződés károkat okozott a vízi élővilágban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a rozé borokat fogjuk ellenőrizni.
1: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen, csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Azért az komoly lenne, hogyha BSV Matyi és Nagy Bogi hivatalosan is összejönne. Érkezik a nagy sikerű közösük, Always Be Mine, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper napot mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is szolgáltatom a részleteket hozzá. Újpalotára látogatunk a 15. kerületben, ahol is a Kinizsi utcában útszűkületre kell készülni, illetőleg a Dugonics utca közelében. Erről hasznos, hogyha tudtak. Érkezik judó és egy szomorkásabb témavilág, illetőleg egy elszforgatott szomorkásabb hangvételű videoklip jön, ha meghalok. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

meg. A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Lovin' On Me, itt a 96-i Bass FM-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
9: Példátlan hőség tombol. Razziázik a rendőrség. Újabb gripenek a honvédségnél. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Velünk marad a kánikula, meghosszabbítják a hőségriasztást. Mától péntek éjfélig továbbra is másodfokú riasztás lesz érvényben. Szombattól jövő kedd éjfélig az országos tisztifőorvos harmadfokúra emeli az intézkedést, mert az eddigieknél is magasabbak lesznek a nappali csúcs hőmérsékletek. A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet a következő napokra jellemző extrém melegre, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. 6 embert vett őrizetbe a NAV, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntető eljárásban. Korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, és több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányról van szó. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Szigorúbban veszik a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, ahogy a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is, amely egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. Újabb rendőrségi razzia lesz hétvégén. A BRFK fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére. A célja a jogsértések megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Bővül a Magyar Honvédség légijármű flottája, újabb gripenek egészítik ki a járműállományt. A két harcászati repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták a svéd gyártmányú modelleket, egyúttal pedig a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is megünnepelték. Az új típusokkal együtt már 18 gripenje van hazánknak. Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát mindenkinek, a mikrofonnál RP, menjünk gyűjtsük be azt a finom lépes mézet, mi nálunk Dash, érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a kedvenc rádiótok.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot nektek! Facebookon és Instagramon is fent vagyunk, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy dobjatok ránk egy lájkot. Megyünk tovább, érkezik a gyönyörű dél-afrikai kicsi hölgy, 1.61 magas, ellenben sokkal nagyobb dolgokat tud elérni, mint például a következő dal. Jön a Push to Start Thailand.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, remélem mindenkinek nagyon jól telik a hét közepe, a szerda. Megyünk tovább a rap koronázatlan királyával, lassan úgy néz ki, hogy nyugdíjba vonul, de a neve még mindig pörög, jön Eminem és a Houdini.

tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Veszít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: Get the fuck up! Worldwide! Get the fuck up!
1: Christopher Daniel Soriano Jr. néven látta meg a napvilágot, a CJ művésznevet használja. Egyelőre úgy néz ki, hogy One Hit Wonder, a következő dal dupla platinát ért el az Egyesült Államokban, és a US Rhythmic Airplay listán első helyen nyitott, vagyis ilyen CJ és a Whoopty. Én már a vele búcsúzok, holnap attól várok mindenkit, nektek csodás napot, pacsi puszi lelés a mikrofonnál.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy kiváló hazai dal, folyamatosan növekszik, a 6 és 7 milliós ligában focizik már, de ez bőven magasabb lesz ez a szám. Egy nagyon érdekes énekhang és egy nagyon jó refrén hangzás mellett érkezik nálunk Rézműves, Vézsével kiegészülve, és jön a Várj meg, itt a 96.4 Biz FM-en, szakítósok és szerelmesek előnyben.
2: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Megszűnik az üzemanyagárstopp. Változtatnának a volt államfői juttatásokon. Díja lesz a MOHU szolgáltatásnak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rapivel, R&B, vannak akik azt hiszik, hogy a zeneiparban minden véletlen, az aranyos. Belánó és BSV kapcsolata már jó régre nyúl vissza, itt a Bullshit.

0: a kritikákat és a róla szóló cikkeket, meg a bajokat, és írd belőlük egy dalt. A lelkem nyugodj, gyakorlatilag egy 3 perces visszaszólás mindenkinek, aki jobban tudja, hogy mi van a fejében, mint ő saját maga. Itt a Bészen jön a lelkem nyugodj.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Chris Brown és Tyga annyiszor dolgozott együtt, hogy lassan közös adószámot is kérhettek volna. Ennek a dalnak a klipje viszont még így is szintet lépett, közel 8 perc tömény flex, ahol több luxusautó vonul fel, mint egy átlagos autókiállításon. Hogyha valaki 2015-ben meg akarta mutatni, hogy éppen jól megy, akkor annyit mondott, hogy

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Bass FM 96.4 Bass FM. Van egy

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, az igazán nagy szerelmek tapasztalatom alapján igazán nagy fentekkel és lentekkel működnek, és hogyha nektek még soha nem törte össze senki a szíveteket, akkor majd fogja. Bocs, ma picit rozsarú vagyok, a BSV-vel és Nagy Bogival együtt itt a Bass-en, always be mine.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik a Follow the Flow szülői kapcsolatról szóló dala. Szerintem gyerekként nagyon sokan azt hittük, hogy jobban tudjuk, mint a szüleink, aztán felnőttünk, és kiderült, hogy sajnos anyánk spoiler nélkül nézte végig az egész évadot. Itt a Bass-en érkezik a Follow the Flow, és az anyám mondta.
1: Nem akar-

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

ástam a csapdába. Hülye voltam, ki használta, de nem tudta, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B egy nagyon menő effektért, még a zeneiparban is képesek sokat fizetni. A most érkező Lady Erik dal elhangja, ami olyan ikonikus, pedig egy spontán stúdiós hülyéskedésből jött létre. A kedvenc rádiótokban így lesz stílusikon.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és várlak titeket sok szeretettel a következő órára is, mert hogy a zenékkel készen állunk, a hangulat a maxon, érkezik Judo és a sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj,
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A zeneipar egyik legnagyobb lifehackje érkezik. Találj egy 40 éves slágert, csinálj belőle TikTok őrületet, és menj vele lista vezetőre. A kedvenc rádiótokban Jack Harlow ezt tolta a First Class-ra.

0: 96.4 Bézsa FM, Rap Hip Hop R&B. Van egy olyan sejtésem, hogy Lil Frank ezt a dalt nem egy csalódott randi után írta, hanem sok nagyon jól sikerült randi és egy ghostingoló sztori után. A kedvenc rádiótokba itt a Bézsa FM-en érkezik a...
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: 0620-96-4-99-99, ezen a számon tudtok becsörögni, vagy akár dobjátok át, ami nyomja éppen a szíveteket, vagy nem nyomja, hanem puhítja. A következő órában Dash-sel válaszolunk mindenre. Ez a Winnie Pooh.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGE Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Judo és Lil Frak az a páros, akiknél sosem lehet tudni, hogy egy bölcs életigazság vagy egy teljes káosz következik. És most azt gondolom, hogy mind a kettő egyben, itt a kedvenc rádiótokban a Bass-en, ez a

96.4 Bész FM, Refi-Pep, R&B. Csak én vettem észre, hogy ma arra a kérdésre, hogy neked mi a tájpod, mindenki csak hebeg-habog. Közben Burai, Fejér Krisztián, SM és Mário pedig ide tette a

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B. Ez a szám eredetileg csak egy laza kis átvezető dalnak indult Post Malone következő albumáig, aztán túllőtt a célon, mert hogy wuff.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Ennyi volt már a közös rádió időnk, de holnap reggel 10-kor mindenkit várok, hiszen tényleg a legszabadabb, legnyáribb és legrap hip-hop R&B-sebb rádió vagyunk mi. Én Faragó Janka vagyok, a mostani folytatás pedig már Brida Biával zajlik. Élvezzétek a következő órákat. Itt lesz a Várj meg!
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg!
0: Műsorajánló.

vasárnap délelőtt 10-től. Beast Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.7 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a napotok, én imádom ezt az időt. Érkezik a Creepin, Metro Boomintól, The Weeknd-től és 21 Savage-től. Itt a 9.

94 Bass FM, Red Hip Hop, R&B. Az a helyzet, hogy 26 milliós lett a Valencia a Walmarttól és Tomitól. Gratulálunk a srácoknak ehhez. Pörgetem is a 96.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nagy Boginak is beindult a nyár, a hétvégén Dorogon lépett fel, amiről egy csomó cuki képet megosztott az Instagram oldalán. Érkezik ő a BSV-vel, Always Be Mine, a Biz-en.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zeneblázs meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.1 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Nem sokára megrendezésre kerül a BET Awards, amin Doja Cat 4 jelölést is kapott. Elméletileg fel fog lépni olyan előadó művészek mellett, mint Cardi B vagy Kendrick Lamar. Érkezik az Agora Hills a 96.4-en.

0: 96.8 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Eminemmel megyünk tovább, aki elvarázsol minket, akárcsak Houdini. Itt a 96.4-en.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 BSFM Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Elindult a visszaszámlálás, Jude Law megosztotta az Instagram oldalán, hogy az új albuma, a Civil, július 9-én érkezik majd. Addig is pörögjön tőle a sötét, itt a 96.4-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkívül.

96.1 Vészefem, rap, hip-hop, R&B. Készüljenek a Glorilla fanok, mert megosztott egy sneak peek videót, amihez azt írta, hogy droppolni fog pénteken. Izgatottan várjuk, addig is jöjjön a Wannabe, megöntés Stella Jonnal, itt a Vészen.

98.6 BSFM Rap Hip Hop R&B, amikor 2002-ben droppolta Fat Joe és SNT a WhatsApp című zenéjét, a Billboard Hot 100-on egészen a második helyig jutott, az aranyérmet pedig azért nem tudták elhozni, mert a dobogó tetején SNT egy szóló zenéje a full is volt. Érkezik most a kollab, itt a 96.4-en.

0: got all these temptations like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop.
2: Egy kicsit szusszanunk, de utána érkezik hozzánk a BSV by Alexel. Ez lesz a Lidokain, itt a 96.4-en.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hazai vizeken megyünk tovább, ez Gangsta Zolitól és a Kartelltől, a jó, a rossz és a Kartell. Itt a BFM.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Jack Pace Crew. Sose tudod, hogy ki van vele?

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek zenét kérni, azt a 0620 96.4 99 99-en tudjátok megtenni. Ez a 21 Questions 50 Cent-től és Nate Dogg-tól. Itt a Bass-en.

0: közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Sáritól tudjuk, hogy a 9. kerületben beállt a Ferenc körút, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked Manueltől a Nédiót. Itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

akarok bennetek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

0: 98.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2024 őszén vesztettük el Rich Homie Quant. A csapata azóta megosztott egy nyilatkozatot, miszerint 20-25 olyan trackje van, amit szeretnének majd megjeleníteni egy posztumusz albumon. Érkezik tőle a Walkthrough a 96.4-en.
1: Yeah. Hey man, my real niggas in this motherfucker, man. You feel me?

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Dessel és a Winnie Pooh-val. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az egy BSFM Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Csajosítunk, nem sokára jön Coi Leray és a Players, de előtte még Doja Cat és az Agora jött.

0: Bészközlekedés.
1: 96.4 Bész FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a Csörsz utcában, a Győri úttól, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok. Pifó és Marics Peti érkezik, Schwindler a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: csak szépet.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. A bíróság ejtette az ügyet a Spotify ellen. Azzal vádolták a zenei platformot, hogy botokkal befolyásolja a hallgatottsági listákat, külön kiemelve Drake nevét. Nem tudtak felmutatni kellő bizonyítékot, úgyhogy mára semmi is az ügy. Érkezik Drake és a Nokia, itt a 96.4-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 964 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk még hozzá Lil Durk-el és J. Cole-la. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en, na gyerünk!
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

96.4 Rap Hip Hop.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jabberrel. Tőle is szóljon egy korábbi dala, ami a Stars. Itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 9.

94.9 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább még hozzá Azáriával és Dash-el, és tőlük is pörög Drogba című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 94.9 Bass FM-en. Na gyerünk!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, BSV-ek után a Grammy díjas Kendrick Lamarral és SZA-val és Grammy díjas Luther című dalukkal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban. If

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hit 'Em Up Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Boss Up. Figyeljetek, csak ezzel megyünk már is tovább.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban, és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt utcakassza a 8. kerületben, méghozzá a Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal. Érkezik az ifjú tehetség, a Manuel, tőle is pörög, Need You című dala, ami exkluzív van nálunk, hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. Back immediately to confiscate the money.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy tudtok üzenni ez alatt az idő alatt. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Tupac ikonikus dal az All Eyes On Me után Dessel és Azáriával megyünk tovább, ez pedig Papa című daluk itt a BFM.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
3: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, egy újabb óra, újabb kiváló dolgokat fogunk nektek pörgetni, mint például a következő finomság. Érkezik a Black Eyed Peasból jól ismert Will.i.am, illetve Tabu, és összedobtak egy nagyon-nagyon finom kis dalt,

0: Vilajem és Tabu és Íztelé című slágerük itt a kedvenc rádiótokban.
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Paul Russell, Lil Buten című dala után gurulunk is tovább magyar vizeken. Ha még esetleg nem hallottátok, akkor szállítom nektek frissen, ropogósan. Jönnek BSV-ék és Nagy Bogi, ez pedig közös dalok az Always Be Mine itt a kedvenc rádiótokban.

But you don't care, hétkát, nyolckát, felemelem a kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

96-i Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Matyi, Gabi, Dani és Bence. Hogy kik is ők pontosan a következő dal előadói, de lehet, hogy jobban ismeritek őket. Jönnek BSV-ék, Tideni és Lemon Prola. Ez a Mokambo Gang. Yeah.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, már mutatom.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96-i BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, bele is léptünk az utolsó órámba. Ne felejtjétek, tudtok még üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999 számon. Dash Winnie Puci Bish Lager után pedig Eminemmel megyünk tovább, és hogy milyen is a sors fintora. Eminem Detroitban született, és írt egy dal bizony a híres művészről, Harry Houdiniről, aki pedig örökre Detroitban hunyta le a szemét. Szóval érkezzék Eminem ikonikus dala, a Houdini. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM. Hiába.

0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law Sötét című dala után egy nagyon nagy klasszikkal megyünk tovább, sajnos már ő sincs közöttünk, de ha csak ezt meghalljátok, szerintem az első ütés után, az első másodpercben már mindenki tudja bizony, érkezik Coolio és LV nagy klasszikusa, ez a Gangsta's Paradise itt a kedvenc rádiótok.

96-ig Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd és Playboi Carti párosa után egy másik párossal megyünk tovább. Most már magyar vizekre elvezünk, érkezik a folytatásban Tídeni és Szakács Gergő, az Életem című közös kollabjuk itt a kedvenc rádiótokban, a 96-ig Beast FM-en.

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára 24K Golden és Lil Tech Caprada című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok, jó ét!

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Young Fly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelked, de a szíve úgy fáj.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szólj a tesóknak 96.4 Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Van bold, de tízezer, de nem is szom, csak vízezer.

0: Pesten kívül is. bzfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: easyfm.hu.
1: Put I on the beat, GVM Mega Mish.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Bass FM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Beast FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: volt.
1: Ez a 96.4.
0: Peace FM. Rap. R&B. Peace.
2: City Bros. 7. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog, többé nem drogozok.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is BASE FM.hu.

0: FM 96.4 Breeze FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Besten kívül is. basefm.hu.